0: obed.
1: Hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2. Európa 2. Európa 2.
2: Playing the hottest hits. Is Katy Perry Watch It Burn.
0: Hrám